nus malin il-nifsin kanta ta' qabel. Oh, fuck. Dok xin hot l-isbol? Dok xin hot l-isbol?